0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Just letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Trust FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és

0: Hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsonttörést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
1: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
0: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó

0: A csapatának kapusa Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsonttörést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
1: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
0: Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés. Ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftyára, telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
0: Őszi élményekkel várják a természetjárókat a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár. A NAV adatai alapján az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-ai, szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után 1 nappal érkezik.
0: Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
4: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természet közeliséget. A szervezet természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezet kereteket, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
0: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
5: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a van, szombat, megkezdjük szeptember utolsó hétvégéjét, na ne, hogy az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Boom Funk MC's, a Freestylerrel, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Szól a Can't Stop the Feeling, ébredjünk együtt.
5: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Cooney Williams és Moni Love közösen a Saturday, még hozzá Mausti editjében. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Hamarosan hozok minden infót erről a napról, amit tudni kell. Ha meg a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Jön

0: Best of a legjobb zenék. Basement Jax ébresztett minket, ez volt a Good Luck. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton John-t és Christina Milian-t köszönthetem. Ezen a napon van egyébként az Európa Tanács kedvezményezésére a nyelvi sokszínűség napja és a fogamzásgátlás világnapja, valamint a tiszta hegyek napja is. És ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást méghozzá időszámításunk előtt 322-ben, az ókori Mezopotámiában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatjuk, ugyanis most tartok egy rövid szünetet, aztán a hírek után jön Florida, és szól a Good Feeling.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsonttörést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sola Ama és a You Are The One I Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hogy milyen témák lesznek a mai nap reggelén? Hát már mondom is, érkezik majd egy kislány, aki a Rubik kockán új világrekordot állított fel a női kategóriában, úgyhogy mindössze 6 éves, kíváncsi vagyok, hogy majd mi sül ki ebből, mennyi volt a pontos ideje, és egyébként mennyivel verte meg az előzőt, úgyhogy mindent körbe tárgyalunk ezzel kapcsolatban majd 7 óra után. Aztán 8 órakor jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel, erről is hozok minden részletet, és 9 óra után pedig irány a Forma 1 világa, ugyanis a mai napon rendezik meg a versenyt, és ez egy tök rendhagyó dolog, hogy szombaton lesz, mert hogy pénteken volt az időmérő, valahogy így jött ki ez az azerbajdzsáni nagy díj, és hogy Bakuban hogyan áll jelen pillanatban a mezőny, Antonelli esélyese vagy se, ezt is körbe fogjuk tárgyalni, na meg persze hozom a legjobb zenéket az ébredés és a nap.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után foglalkozunk azzal a 6 éves kínai kislánnyal, aki a női kategóriában a Rubik kocka összerakásában világrekordot döntött, aztán természetesen zenét.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz új munkahely Vasban, vonzóak a bioélelmiszerek, 3 évet kapott a zsaroló prostituált, a mikrofonnál Gál Ildikó. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftyára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el.

0: Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
1: Őszi élményekkel várják a természetjárókat, a nemzeti parkok, erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy 6 éves kislány új rekordot állított össze a női kategóriában, méghozzá a Rubik kockánál. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Fate Less Soul, majd az Insomnia és a Black Eyed Peas-szel indulunk. Ez a Don't Lie, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szép reggelt mindenkinek!
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy mindössze 6 éves kínai kislány, Lien Yunche, remélem, hogy jól mondom, új női világcsúcsot állított fel a klasszikus 3x3-as Rubik kocka kirakásában, miután egy versenyen elképesztő 4,27 másodperces átlagidőt ért el. Ezzel az első női versenyző lett a világon, aki 4,5 másodperc alá tudott kerülni ebbe a kategóriába. Édesanyja elmondása szerint a kislány naponta 2-3 órát gyakorol, és több mint 1300 különböző algoritmus mozdulatsort memorizált. A kockázás mellett szabad idejében tánccal és zenével is foglalkozik. A Rubik Ernő magyar építész által a 70-es években feltalált logikai feltörő népszerűsége azóta is töretlen, és a profi versenyzők generációról generációra döntik meg a korábban elképzelhetetlennek hitt rekordokat. Gratulálunk a kínai kislánynak tényleg, és hát óriási dolog egyébként, hogy egy ilyen játék fent tudott maradni, ami innen Magyarországról származik a mai napig, és még mindig ott van a csúcson és használják. Egyrészt a Rubik Ernőnek is csak gratulálni tudunk, hogy egy ilyen hungarikumot alkotott. Nem tudom, hogy az a egyébként a Rubik kocka, de én most megszavaztam annak az ébredést, meg a napindítást pedig folytatom még hozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Faithless és az Insomnia hamarosan, a folytatás viszont a Deja Vu-jé szól, a I Can't Stop most itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fateless és az Insomnia. Aki nem ébredt meg, az most ennek a dalnak köszönhetően fölkapta a fejét, mint ahogy én is. Szép reggelt. Szeptember 26-a van egyébként szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t köszönhetjük, és Christina Milian-t. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sugszűnésvég napja, a fogamzásgátlás világnapja és a tiszta hegyek napja is. Én most tiszta fejjel megyek tovább itt a reggelbe, csak tartok egy rövid szünetet, bedobok egy kávét, és a hírek után már játszom is, majd a Stars on 45 slágerét jön az If You Could Read My Mind, ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a születésszám, sóval teli zacskóban akartak telefont csempészni. Lezajlott a Magyar Diák Sportnapja. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
2: Ez a magyar szervezett természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
1: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Begi közöse volt ez a nyári zápor. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Na meg témánk is lesz majd. Elmondom, hogy 8 óra után a következő órában Ricky Martinnal foglalkozunk, aki 20 éve volt először benne egy spanyol nyelvű filmben, és most újra láthatjuk. Jönnek majd erről a részletek, hogy pontosan miben, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélhetnénk a magyar válogatottról, de sokkal aktuálisabb a mai Forma 1, úgyhogy kicsit ránézünk a rajtrácsra, hogy hogyan alakult, mert rendhagyó módon a mai napon lesz majd a verseny, méghozzá Azerbajdzsánban, úgyhogy a bakui pályára fogunk ellátogatni egy picit, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Craig David és Sting közöse a Rise or Fall, na meg most Janet Jackson, szól a Too Good.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erősödik a magánegészségügy, megtámadták az MTK kapusát, látványos lesz az ősz első teliholdja, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsonttörést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A

0: rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
1: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
0: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcs hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a szombat van, szeptember utolsó szombatja, és ebben az órában Ricky Martin lesz a középpontban, ugyanis újra 20 év után spanyol nyelvű filmben fog szerepelni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Nina Sky-jal indulunk, ez a Move Your Body.
2: Best FM.

Esztefem a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Wanda Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robbie nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martint képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egyik legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar gálán is. Nálam pedig az ébredés és a napindítás jeles képviselője lesz majd Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most a Flower Power érkezik, és a You Won't Forget About Me most ide a Vesztre.

0: Jazz FM a legjobb zenék. A Well Hello-nak köszönhetően ellátogattunk egy diszkóklubba, és Tidenit is magunkkal vittük. Szűcs Judit slágerét dolgozták át zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Együtt töltjük a szeptember utolsó hétvégéjének a reggelét és a délelőttjét. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Egyébként a mai napon van annak az évfordulója, hogy időszámításunk előtt 322-ben ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást az ókori Mezopotámiába, és egyébként a Tiszta Hegyek napja is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig mindjárt folytatom, csak tartunk egy rövid szünetet, és érkezik Will Smith, a hírek után itt lesz a Getting Jiggy With It. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Több száz új munkahely létesült Vas megyében. Előre törtek a bioélelmiszerek, hűvösre kerülhet a zsaroló prostituált. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés. Ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit. A neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftjára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt, és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
1: Őszi élményekkel várják a természetjárókat a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Krip csapata, de előbb hagyd mondjam el, hogy a következő órában a sport lesz terítéken, és nem a magyar válogatottról lesz szó, ezt félretesszük egy kicsit, és majd holnap fogjuk kitárgyalni, ugyanis a mai napon rendezik meg rendhagyó módon szombaton a versenyt Bakuban a Forma 1-be, az azerbajdzsáni nagy díjt fogjuk egy kicsit megnézni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam. Megyünk tovább, itt lesz például Dante Thomas, Miss Kaliforniája, meg ahogy ígértem, a Flip the Script, és szól a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 9 óra után Forma 1, egy kicsit megnézzük a bakui nagydíj rajtrácsát, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Ezek lesznek inkább túlnyomó tökségben. Itt lesz velem Melanie C és az I'm Turn to You például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevés gyermek születik, sóval teli zacskókban csempésztek telefont, mozgással telt a Magyar Diák Sportnapja, a mikrofonnál Gál Ildikó. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
2: Ez a magyar szervezett természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
1: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérséklet.

0: Hőmérséklet marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány az azerbajdzsáni nagydíj, ahol rendhagyó módon a versenyt nem vasárnap, hanem szombaton rendezik a Forma 1-be, úgyhogy egy kicsit átnézzük a rajtrácsot, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napirítás mellé. Szeptember 26 szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Bori. Az ébresztő felelősök között ott van Tom Novi Limával az oldalán, a kezdés pedig Arás és Rebecca közösségé.
1: Best

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Egy szabad hétvége után szombatra előhozott azeri nagydíja folytatódik a 2026-os Forma 1-es szezon. A világbajnoki állást a Mercedes domináns olasz pilótája Kimi Antonelli vezeti, akinek ez a hétvége sajnos eddig nem úgy alakult, mint ahogy tervezte, mert hogy az időmérőn, ami egyébként tegnap pénteken volt megtartva, a 16. helyet szerezte meg. Az első helyen Russell, a második helyen Leclerc, a harmadik helyen pedig Piastri volt, az abszolút favorit pedig Lewis Hamilton csak a 6. helyet tudta megszerezni. A 2026-os Forma 1-es azeri nagydíj futamát rendhagyó módon ma rendezik tehát, egy azerbajdzsáni nemzeti emléknap miatt. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz velem például a Salt-N-Pepa és a Shoop, a folytatás pedig Gabrielle-é, és ez a Dreams most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepa és a Soup, ami egyszer a 90-es években meghódította már a világot, aztán pedig újra a fiatalok körében is elterjedt a Deadpool filmnek köszönhetően a 2010-es évek elején. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz például velem a brit DJ Fatboy Slim és a Praise You, a folytatás pedig a Try Again, itt most itt a Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: lehet a sej?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy akár Kárlui? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Egészen délig hozom velük a hangulatot, hogy a Best hétvége is jól teljen. Bekészítettem például segít, a Hey Sexy-vel érkeznek. Kortyolok egyet a vizemből, aztán folytatjuk majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on.

0: hírek a Best FM-en.
1: Lendületet kapott a magánegészségügy. Rátámadtak az MTK kapusára. Érdemes az eget kémlelni. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcs hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hol is szeptember 26-a van, szombat, indul a Best hétvége, naná, hogy a legjobb zenékkel, és olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például a Backstreet Boys, de itt lesz velem például Shaggy, a kezdés pedig Bob Marley. A Jammin-nel indulunk, hadd szóljon, rádiózzunk együtt déli.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Szép napot mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milliant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sokszínűség napja, és a fogamzásgátlás világnapja, és a tiszta hegyek napját is a mai napon tartjuk. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Itt lesz például velem a Blacketek és a Heartless, a folytatásban pedig jön egy kedvenc, még hozzá a Funky Bulik egyik kedvence, a Cantaloupe-pal megyünk tovább most itt a Best-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A Black Cat-ek megmutatta a világnak, hogy hogy kell összegyúrni a szimfonikus zenét a hip-hoppal és a rappel. Zseniálisra sikerült ez a dal, és természetesen folytatjuk még az óra végéig, van még bőven időnk, csak egy rövid szünet jön, aztán már is folytatom az NSYNC-kel. Itt lesz tőlük az It's Gonna Be Me hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és utána pedig az utolsó közös órán következik a mai napon, amiben például itt lesz a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Sokat költünk bioélelmiszerekre. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobil. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember utolsó szombatjának az utolsó délelőtti órája következik a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra, saját magam is belebonyolódtam ebbe. Egy biztos, hogy a legjobb zenék kikubancolnak majd minket, ugyanis itt lesz majd a White Town, a Your Woman-nel, a kezdés pedig Eminem és Dido közösségé, ez a Stan. Rádiózunk együtt még egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Dr. Béresék dolgozták föl a Hip Hop Boys slágerét, ez volt az Éjjel ott várok rád. Hát mi nem várunk tovább, jönnek a legjobb zenék folyamatosan, hogy a szombat délelőttöt feldobják. Itt lesz majd a Black Eyed Peas, a Where Is The Love, a folytatás pedig a Night Cravers-é. Szól a Push The Feeling-on most itt a Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sucker DJ. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. Egyébként ez a fogamzás gátlás világnapja. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Jövünk még, természetesen a legjobb zenékkel, egészen délig én hozom. Csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Avril Lavigne és szól majd a Complicated.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Szia, dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé az irányítása folytatásban egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak méghozzá a Night Shift csapatának köszönhetően hétvégére ide, vagy hétvége oda, szombaton is és vasárnap is lesz Night Shift. Egyébként a mai napon az R&B kedvencek kerülnek előtérbe, és ennek nagy specialistája állandó rezidensünk, ami a szombati napot illeti, Slim Fit érkezik majd White Boy mellé, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit egészen éjfélig. Horváth Zoltán Horik pedig kicsekkol, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és szép délutánt a best

0: és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2050-ig szóló gyalogos stratégiáját. Eszerint 4 év múlva a villamos megállók fele akadálymentes lesz, 9 év múlva pedig minden aluljárós csomópontnál biztosítják majd a felszíni átkelést is. Cél 200 új zebra, valamint biztonságosabb, úgynevezett forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása is a fővárosban. Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így gyorsan léphetnek a szakemberek, ha kell. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt kifejezetten sérülékeny állapotba került a tó. Csökken a vízszint, nő a sótartalom, helyenként tömegesen elszaporodtak az algák. 3 évet kapott első fokon az a nő, aki egy füstbe ment légyott miatt zsarolt egy férfit. A neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt az együttlétért, ám nem kapta meg, ezért rászállt áldozatára. Telefonon zaklatta, többször is közölte vele, megöli, ha nem fizet. A férfi megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van, délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután velem B. Németh Diával, és hamarosan Tayo Cruzzal jön a Troublemaker, itt lesz hamarosan a Super Stereo, és most pedig Eros Ramazzotti. Itt hoztam azt az olasz énekest, aki a 80-as évek közepén robbant be, és azóta is nagy sikere van.

FM, a legjobb zenék. A folytatásban pedig itt van Dario G és a Sunshine, 1997 egyik jellegzetes dance slágere, és az egyik legjobb példa arra, hogy hogyan lehet egy régi dalból teljesen új klubhimnuszt készíteni. A szám alapja a The Dream Academy 1985-ös Life in a Northern Town című dala, innen származik a jellegzetes vokális dallamvilág. A Dario G egyébként eredetileg nem is egyetlen egy ember volt, a formációt három brit zenész alkotta. A klip pedig igazi 90-es évekbeli különlegesség, ugye Afrikában forgatták, és különböző állatok, tájak, naplementék és táncoló emberek jelennek meg benne, úgyhogy ezzel folytatjuk most. Következik a Dario G és a Sunshine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagy a torlódás ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt. Ugye Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ez okozza a torlódást. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat az M-közti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt is táblák jelzik. És hogyha tovább haladunk, az M1-esen Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy ott is lassulásra készüljünk. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal a belső sávja használható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Beszefem a legjobb zenék. Zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon. A budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva. Most szombaton az Árpád híd déli, Budáról Pestre. Holnap pedig vasárnap a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat is. Úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra felé is. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb híreket hallgatjuk most itt az egy óra, én pedig hozom Charlie és Giovanni közösét is.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a véteren nagy tengeren áll.
1: Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és a Deep Dish is itt lesz, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oda az idei termés java, drágul a dió. 37 zsák muhával bukott meg egy furgon vezetője. Meccsvégi pogózás a Puskásban megszólalt Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az asszály vágta haza a fákat. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint drágulásra készülhetünk.
2: 60-70% a terméskiesés mértéke, nagyok okoztak nagyon nagy károkat, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az asszály is. Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából úgynevezett Natura 2000-es besorolás.

0: Kával görkorcsoljával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik. Szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Elpártolt tőlünk a szerencse, nem elég mély a játékos keret. Marco Rossi szerint leginkább ezért vesztett 1-0-ra a magyar futballválogatott tegnap Ukrajna ellen a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divízió első fordulójában. A szövetségi kapitány úgy látja, az akarással nem volt baj, de semmi nem ment be. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya meccsvégi tömeges lögdösődésről szólva úgy fogalmazott, ez benne van a fociban. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Deep Dish-sel folytatjuk, ahogy ígértem. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, jó hétvégét mindenkinek, és már is itt a Flashdance, egy 2004-es house sláger, az amerikai iráni származású DJ-producer páros nevéhez fűződik. A formáció 2006-ban még Grammy-díjat is nyert.
2: Best FM.

Beszefem a legjobb zenék. Óvatosan az M1-esen Tatabányánál az 56-os kilométernél újabb baleset történt, írja Robi. Már mindkét irányban járható egy-egy sáv, de a határ felé már 8 kilométeres a torlódás, és Budapest felé is több kilométeres kocsisorra kell készülni. Köszönöm az infót, vigyázz magadra. Az M7-esen egyébként Letenye felé Pákoznál is két autó karambolozott. Az 54-es kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már közel 4 kilométeres, és az M0-áson is lassú haladásra kell készülni a déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. Ott a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv járható, torlódik a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Nem, a legjobb zenék. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek ma is. Az M1-esen különösképp kell figyelni a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé, a külső és a leálló sáv járható, és a Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M3-eson pedig Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leálló sávon dolgoznak. Figyelni kell nagyon a 32-es és a 37-es kilométer között, ott ugyanis a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést az M3-ason Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hallgatjuk ma délután is, úgyhogy már bekészítettem Kassa Tibi és Dérheni közösét is.
2: Ez annyira te, ez annyira én, nincs ilyen páros.
1: Ez annyira te, teljes egészében is meghallgatjuk, a friss hírek után pedig érkezik Rihanna az Umbrellával, hiszen itt a 2 óra, úgyhogy hírek, aztán ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. 4-re emelkedett az aténi robbanás halottjainak száma. Nem lesz eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertető adatlapokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termék ismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Katonai fejlesztésekre 6 milliárd 600 millió eurót kap Ukrajna a béke keretből. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak a forrás felszabadításának feltételeiben. A pénzből jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra, új felszerelések közös beszerzésére, illetve az uniós tagállamok Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Kijevnek fogják folyósítani. Már 4

0: Tavaly talált tigris ügyében egyébként tart a nyomozás. Pablo most a Veresegyházi medve otthonban él. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-észak-nyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt. Odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább Rihanna Umbrellájával, az egyik legnagyobb slágere vitathatatlanul, hiszen több mint 15 országban vezette a slágerlistát, és Rihanna karrierének egyik meghatározó dala lett.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houstonnal megyünk tovább is az I'm Every Woman-nel, ami egy 1992-es felvétel, és a The Bodyguard film zenei albumon szerepel. Egyébként egy feldolgozásról van szó, Chaka Khan sláger feldolgozásról. Az eredeti 1978-ban született. Whitney változata új életet adott a dalnak, és külön érdekesség, hogy a felvételen Whitney édesanyja is hallható háttérbokában. Következik tehát az I'm Every Woman. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Ivándárda felé, Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt le is zárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik. A Pécsvárad Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, és új terelést építette ki az M35-ös autópályán Debrecen térségében aszfaltozás miatt a 41-es és a 44-es kilométer között. A Berettyó-Újfalu felé vezető oldalon csak a belső sávon halad a forgalom, ezért a Debrecen dél Szolnok csomópontban nem lehet lehajtani a pályáról, kerülni a 38-as jelölt Debrecen Nyugat-Hortobágy csomópontban lehajtva, Debrecen belterülete felé a 33-as, majd a 4-es főúton, vagy a Nagyhegyes Hajdúszoboszló Eves útvonalon lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Eszepem a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney indítja a következő órát, úgyhogy jó lesz a folytatás, jön a Gimme More, most pedig Nadia Ali érkezik, és a Rapture itt a Eszepemen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét mindenkinek. Ez még mindig a Best délután velem Béni Meddiával, 3 óra után pedig már játszom is Britney dalát 2007-ből. Rendkívül intenzív média visszhanggal kísért korszakának része volt, amikor megjelent ez a dalt. Ezért bulvár szempontból is rengeteget foglalkoztak vele. Ez a Gimme More.

Itt a legjobb zenék, a Salt and Pepper 1991-es lágerével folytatjuk most, ez pedig nem más, mint a Let's Talk About Sex. Ugye a lányok arról is beszélnek benne, hogy miért kellene nyíltabban beszélni a szexről, a védekezésről és a következményekről. A dal eredetileg a Black's Magic albumon szerepelt, majd aztán később újra kiadták, és hatalmas nemzetközi sláger lett. Ezzel folytatjuk most, ami egyébként az Egyesült Államokban a megjelenésekor a 13. helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig a második helyen szerepelt. Let's Talk About Sex. A Best FM-en.

0: FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszökület van érvényben, az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében pedig zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Ami pedig az M70-es autópályát illeti, az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon. A budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva. Most szombaton az Árpád híd déli Budáról Pestre, holnap pedig vasárnap a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat is. Úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra felé is. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek most a legfrissebb hírek itt a 4 óra, én pedig hozom majd a Wolfox dalát is. Ez lesz a Taps és Nelly Furtado is énekel perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Több száz új munkahely Vasban, vonzóak a bioélelmiszerek, 3 évet kapott a zsaroló prostituált, a mikrofonnál Gál Ildikó. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftyára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés.

0: A hétvégén több helyszínen az őszi erdők és vízes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a Turn of the Light, 4 óra múlt néhány perccel. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Nelly Furtado 2001-es dalával folytatjuk most, amelynek az érdekessége, hogy Nelly saját élményeiből és egy kapcsolat lezárásának érzéséből merítkezett. Éppen ezért ő maga is részt vett a dal.

Best FM-a legjobb zenék. A Bongo Bonggal folytatjuk Manu Chao első szólóalbumán, jelent meg 1998-ban, és érdekesség, hogy a dal nem teljesen új szerzemény. Manu Chao még a korábbi zenekarával, a Manu Negrával készítette el King of Bongo címmel, és ezt dolgozta át szólóban. A történet még érdekesebb, mert a Bongo Bong címét és szövegének alapját egy 1939-es jazz dal, méghozzá Roy Eldridge King of Bongo Bong című felvétele ihlette, a zenei alap pedig egy Black Uru szám részleteit is felhasználja. Manu Chao egyik nagy erőssége éppen ez a különböző kultúrákból és zenei stílusokból építkező hangzás. Reggae, ska, latin zene, rock és világzenei elemek keverednek nála. Következik tehát Manu Chao és a Bongo Bong. Itt a Best FM-en.

0: Betefem a legjobb zenék, itt vagyok már is a közlekedési infókkal. Az M76-os autóúton például garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A Karcag előtti szakaszon aszfaltoznak, ott a 165-ös és a 166-os kilométer között egy 300 méteres szakaszon a félútpályát lezárták, úgyhogy forgalom korlátozásra kell számítani. Ami pedig a 7-es főutat illeti Székesfehérvár belterületén a 67-es kilométernél a burkolatot javítják, Polgárdi felé leizárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A 90-es, nem a 2000-es évek legjobb slágereiből válogatok továbbra is. Most hírek itt az 5 óra, aztán hozom majd ezt is. Én az Animal Cannibals és a takarítónő, és Taylor Swift is énekel mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a születésszám, sóval teli zacskóban akartak telefoncsempészni. Lezajlott a Magyar Diák Sportnapja. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
2: Ez a magyar szervezett természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
1: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Jöjjön most Taylor Swift dala. 5 óra is elmúlt már, én Bini Meddia vagyok, és itt is van 2009-ből. Az a dal, aminek a történet egy egészen hétköznapi helyzetből született. Taylor meghallotta, hogy egy fiú a telefonban veszekedik a barátnőjével, és ebből rögtön megfogalmazódott benne a dal ötlete.

Budapest FM a legjobb zenéket, This is how we do it, mondta Jordan 1995-ös bemutatkozó dala, és rögtön az első kis lemeze is lett. A dal alapját Lick Rick Children's Story című 1988-as száma adja, így a 90-es évek R&B-je és hip-hopja is találkozik benne. Mondta Jordan eredetileg egy teljesen más pályán indult, baseballozott és kosárlabda ösztöndíjjal járt a Pepperdine Egyetemre, mielőtt a zene felé fordult. Érkezik tehát a This is how we do it, ami egy tipikus 90-es évekbeli Los Angeles-i házi buli hangulatát hozzá el nekünk.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a 11-es főúton, például Szentendre átkelési szakaszán az Ady Endre úton, a Papszigeti úti kereszteződés közelében víznyelő rácsot építenek a burkolatban, a 22-es kilométer környékén útszükület nehezíti az előrejutást. Aztán a 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négysávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelző táblák jelzik. A 38-as főúton pedig Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon le is zárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék, búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, Béni Mediát hallottad, ciao.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Mentős is érintett volt a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Rengeteg eső árasztotta el Bangkokot, itthon viszont vagy egy hétig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B mixben, két órán keresztül, ahogy a szombatonként lenni szokott. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit, szombati rezidensünk áll majd a Night Shift lemez játszói mögött.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői house-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155 info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: szakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt keressétek.

0: time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step step, step two, step two, step two. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Én összeszedem a lemezeimet, Slim Fit kiválogatja, hogy miket szeretne játszani. Helyet cserélünk, pici nyújtózás, egy rövid szünet, és aztán héttől folytatódik tovább a Night Shift, csak már szombati rezidensünkkel, Slim Fittel a lemezjátszók mögött, de a kínálat továbbra is hip-hop és R&B mixben megállás nélkül.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Drágább lehet tavasztól a dió. Sóval töltött zacskóban próbáltak mobilokat bejutatni egy budapesti börtönbe. Felhős napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, lezártátok a nyarat. Igen. Jó volt, szép volt, jól sikerült.
5: Nagyon-nagyon jó buli volt.
4: De lesz valami fedett folytatás?
5: Nem igazából, minden nyíltan csinálunk. Jövő nyáron?
4: Fedett ügynökök vagytok, jó van akkor. Na, hát akkor Slim Fit egy órán keresztül mostantól a lemezjátszók mögött, szóval hip-hop és R&B egészen 8-ig itt a Besten.
5: Hello.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B.

0: Ezt FM-en.
1: Hát és meg sem beszéltük azt hiszem a múlt héten.
2: Micsoda? Hát
1: Stevie Wonder turné.
2: Wow!
1: Már elfogyott az összesen. Ja. Hát, hogy figyelj, tehát, ugye mostanában ugye az van, hogy ilyenkor ilyen van az online, tehát hiába vagy feliratkozva mindenféle előértékesítésre, ott is az a sorba kell állnod online.
2: Hát persze.
1: Tehát amikor beálltam sorba online, és akkor kiírta, hogy már csak 69 ezeren vannak előttem, akkor én már éreztem, hogy ebből nem lesz Stevie Wonder koncert.
2: Ez nem a fenapon.
1: Mindegy, hát olyan másod-harmad megosztó oldalakon, talán így egy-két nappal előtte.
2: Hát ha,
1: és egyébként egész úgymond elérhető, tehát hogyha van jegy, akkor Németország, Franciaország, tehát még csak Londonig se kell feltétlenül elutazni, de hát azért se lenne rossz. Írország, szóval érdemes. Hát ha.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor egy elérhetőség pakkot, úgy, ahogy csak te tudod, négy kedves, dobd ide az asztalra.
2: www.westfmbudapest.hu és mixcloud.com per Dei és Limpid Hun, és még körülbelül 60 ember hiányzik az ezerhez, úgyhogy várom.
3: És mi is volt az ígéret, hogyha megvan az ezer, akkor őt újabb ezresével rakod föl, de nem kapkodod el.
2: Nem.
3: Jó van, mennyi van most fönn?
2: 26.
3: Aha. Tehát akkor, jó, tehát akkor mondjuk akkor fölmész 30-ig, hogyha...
2: Igen, 30-31, jaj.
3: Akkor az a 60 ember szedje már össze magát tényleg, jó? Mixcloud.com/Dei és Limpid Hun. Kell az ezer felé.

0: Na tessék, Sompolon voltál.
1: Igen.
0: Rihanna nére, A$AP Rockyra.
1: Nem.
0: Nem ész?
1: Nem.
0: Nem is érdekel?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, engem én nem mozgat annyira.
0: Az asszony az inkább, mi?
1: Há, hogyne. Mindenáron.
0: Jó, bár mondjuk szegény, tehát egyszer volt itt Magyarországon, akkor se kellett volna, tehát egy bűnös volt az a szigetes fellépés.
1: Á, azt hallottam, hogy ez nagyon nem úgy sikerült, ahogy kellett volna.
0: És az jó, mert nekem mázni volt, én előtte évekkel azért láttam őt Barcelonában, úgyhogy a Calvin Harris volt az előzenekar, ugye? Szóval ez egy eléggé jó felhozatal volt, de igen, akinek ez az egyetlen Rihanna élménye élőben, ha még lesz rá lehetőség, azért próbáljanak rá, azért tud ő nagyon-nagyon jó lenni.
1: Az biztos.
0: Úgy, mint Slim Fit, ő is tud mindig jó lenni, és szerencsére ezt mindig így szombatra időzíti. Nagyon szépen köszönjük ezt a 60 percet. Én októberben találkozunk, mert a jövő hát szombat az már az lesz. Na, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Horrorfilmekkel lékeiből nyílt kiállítás Los Angelesben. A felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háttartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai, jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a Fűrészből. De nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Holnap észak-északnyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Bikvalmi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége első napja. A férfiak kieverték a tegnapi vereséget, úgyhogy felejtsük el a búz, felejtsünk el mindent, bízzuk magunkat a legjobb zenékre. Kolbi Káját kezdi ezt az órát, ez a Bábli.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Isaac Taylor és Zac ekkor még elképesztően fiatalok voltak, a legkisebb Zac mindössze 11 éves volt a siker idején. A vidám dallam mögött viszont meglehetősen komoly szöveg bújik meg. Arról szól, milyen gyorsan múlnak el az emberi kapcsolatok, és az mbap pedig pont ezt a rövid időt jelképezi. Szerintem már tudjátok, hogy kiről van szó? Hanson, mbap, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című dala, és a brit slágerlista második helyéig jutott. Érdekes dolog, hogy ezt annó Sophie Greg Alexanderrel, a New Radicals egykori frontemberével írta, és a dal már az első megjelenésekor elég nagy nemzetközi siker lett. Aztán 20 év után kicsit újra előkapták a Saltburn című filmek köszönhetően, és 2024-ben újra felkerült a slágerlistákra. Ennyi, ez a Murder on the Dance Floor.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ritka az az eset, amikor egy előadónak vagy előadóknak egyik dala üti a másikat a slágerlisták élén, viszont az Outkastnek ez sikerült, hiszen a Héjával letarolták a világot, pedig megmondom őszintén, nem tartom egy olyan nagy dalnak, viszont utána jött a The Way You Move, és ez még a Héját is übereltem. Úgyhogy én ezt most elindítom, aztán mindenki eldönti, hogy szereti, na vagy sem.

Best FM a legjobb zenék. Ha már csinált annó Tupac egy nagyon komoly dalt, akkor nem akarta a videóklipet sem a véletlenre bízni, úgyhogy csinált egy ilyen posztapokaliptikus filmhez hasonlót, ami erősen hajaz a Mad Max filmekre, és hát West Coast Rap, Sivatag és a Mad Max ennél a 90-es években, hát megmondom őszintén, hogy nehéz volt nagyon magasabbra menni, és hát ez mutatta a szám sikerét. Jön Tupac és a California Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. A következő egy hétben nem nagyon jön majd eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B-divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárga lapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát tegnap ilyenkor még vadul szurkoltunk a magyar válogatottnak, most meg már egy picit nyalogatjuk a sebeinket, hiszen én is abba a körbe tartozom, akik szomorúak, amikor a magyar válogatott nem győz. Na de ezt tegyük félre, jön a Coldplay! Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az Aerosmith és az Amazing. 1993-ban jelent meg, és valójában ez egy vallomás Steven Tylertől, amiben a függőségéről, na meg az abból való kigyógyulásra utal. Hát van mire utalni, meg van miből dolgozni, hiszen elmondta, hogy nagyjából milliók mentek fel az orrába, és hogy párszor szó szerint a klinikai halált színéről jött vissza. Úgyhogy gratulálunk, és minden jót, és mindenki vegye róla példát. Nem az előző életről, hanem az után, miután megjavult. Jön az Amazing! I can't believe-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami teljesen más világokat házasított össze. Sikén ugyebár az elektronikus világból, Bryan Adams pedig a rock világból jött, de amikor ők összetették a fejüket, akkor egy olyan dal született, ami még Madonnát is lenyomta a trónról. Ez a Don't Give Up, én pedig már indítom is. Don't give up.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas és a Maskenada, és ezt a dalt nagyon jól használta fel anno egy amerikai sportszergyártó cég, hiszen ez volt az alapja ennek a brazil Copacabana feelinges futballőrületnek, amit ők meglovagoltak, és hát atom siker lett. Csak a különböző videó megosztó portálokon milliárdos nézettségei vannak az ilyen reklámoknak. Ennyi, mert ki tudja, az tudja, hogy miről van szó, aki nem is érdekli, az viszont menjen fel és nézzen utána. Nem mindegy.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drágább lehet majd a dió, mert gyenge volt a termés. A baleset után 3 nappal megint kinyitott a római Kolosseum. Felhős napos száraz idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy félbevágtuk az én shiftemet. Indul a második félidő, felfrissülve, felpörögve, felturbózva. Na meg persze a legjobb zenékkel itt sorba helyezve. A Planet Funk ez nálunk, ez a Chase the Sun.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, és már bele is vágunk. Holnap, szeptember 27-én Adalbert névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Damjánokat, a Damosokat, a Döméket, a Dömösöket, a Florentinokat, a Karolákat, a Károlyokat, a Kozmákat, és a biztonság kedvéért a Vincéket. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel köszönj fel, mert küldj neki egy dalt itt nálunk a Best FM-en. Én most például az Aliens Ethnic-et hozom, ez a No Limit.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, általában megszoktuk, hogy a rap az mondjuk arról szól, hogy mennyire kemény vagyok, mennyire gazdag vagyok, micsoda nagy bulik vannak, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont annó még 2004-ben Akon megmutatta azt az oldalát is a világnak, amikor úgy nincs szabadságod el.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a French Affair és a Sexy. Viszont a névvel ellentétben semmi közük nincsen Franciaországhoz, hiszen alapvetően ez egy német formáció. Mondjuk jelen esetben mondjuk igaz, Barbara Alcidor az énekesnő, ő Párizsból származott, de nem ott született. Viszont hogyha összegezni kell, akkor annyit tudok mondani, hogy egy német dance alap, francia hangulat és egy könnyen megjegyezhető refrém. Egy európai együttműködés, csak itt nem euróban fizetnek, hanem diszkóval. Ennyi. Sexy. Most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok, aminek indul az utolsó órája, úgyhogy tessék figyelni, tessék hegyezni a fülünket, mert nagyon, de nagyon, de nagyon komoly zenék jönnek. Most például Kelly Clarkson nyitja az órát, ez a Since You've Been Gone.
1: Ez a Night Shift.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elérkezett az idő, hogy megnézzük, mit rejteget számunkra a holnapi nap időjárása, és azt mondom, hogy vágjunk is bele. 9 fokra ébredünk, az nem sok, 23 lesz napközben, az nem rossz, viszont a biztonság kedvéért lesz pár felhő az égen, úgyhogy talán nem égünk rommát, de ilyenkor még nagyon kell vigyázni, mert nem csak a tavasz ravasz, hanem az őszt sem kell félteni. Úgyhogy ennyit az időjárásról, vissza a legjobb zenékhez. Olivier érkezik nálunk, ez a You're Not Alone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy szerelmes dal teljesen más köntösbe öltöztetve. Nekem megmondom őszintén, hogy az egyik kedvencem, mert nem azt a kis ömlengős alapot hozta, hanem egy ilyen kis R&B-s vidám. Az ember azt gondolná, hogy ilyen kis komédia, de valójában egy nagyon, de nagyon romantikus dal. Ez Busta Rhymes és Mariah Carey közöse. I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, aminek az a neve, hogy Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, hogy mi a dolgotok, megkeresni ezeket az oldalakat, lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni minket, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Most pedig érkezik nálunk ennek örömére Altfull Dolcsero és Romina Johnson közösen, ez a Moving Too Fast.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk, hiszen akkor újra jövök vissza. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.